Tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltóparancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátett, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a békéscsabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. Álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás Központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult 3 napos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossáválás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. 2 napos szakmai rendezvény kezdődött Békéscsabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelésigényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békéscsabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: Ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 000 forint értékben, miközben 52 000 forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 000 forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám három nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról három hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már második alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a második liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Cvak József Technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzliszelettel jutalmaztak a szervezők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Évtizedes munkát ismertek el a Békéscsabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békéscsabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békéscsabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békéscsabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békéscsabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel. 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégái álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás Központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult 3 napos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossá válás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békéscsabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békéscsabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: Ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. ligetfutást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Cvak József Technikum tanulója azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzli szelettel jutalmaztak a szervezők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Start Rádió.
0: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával, még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia, fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsentette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi neve, hát készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor az iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy ja, Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most a mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedő, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatását. Folyamat.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később

0: fejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta, a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
1: az oktatási miniszter.
0: Az oktatási miniszternek, aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Krebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez? Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
1: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szent Györgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az egészségügyi világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szent Györgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatások

0: tanulmányokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet- és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatta életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szent Györgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstárs azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Psalmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szent Györgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában nagyjá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgeni időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyin a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
2: Zilahi Lajos,
1: így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen? Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több!
4: Start Rádió.

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia, Böbe! Mutatkozz
2: meg! Szia, Brigi! Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek. Hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, hogy te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fára másztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle. Elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy átszörjük, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt igen. Mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, akit boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy boszorkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem úgy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkányégetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, bosszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy bosszis képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bossi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evelnessen, és ott megkértem ezt a kristályos bossi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Evelness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos bossi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
3: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
3: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
3: És mondtad, hogy ugye szeretettel főzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzel a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem ami mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudom mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztul tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
3: Sőt, és még mondani sem kell, igaz,
2: így
3: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumárság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
3: Sámánok.
2: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magad

0: mint létezés is, abból működés is hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
0: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezded kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más
1: csoportok.
0: A másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
0: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
0: ilyen...
1: paradox állapot, igen,
0: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Valaki elfelejti a képességeit, illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele, illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
2: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy, nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyu...
1: Igen, annak.
2: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, most én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és erre is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
2: Igen.
1: De hogy bennem ez így csapódott.
2: Ez mert... így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkányégetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasórúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes. Nagyon
2: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűn, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel!
2: Igen.
1: Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöcc!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Rádió. Sportrádió.
1: Rózsa Bőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. A fővárosi törvényszék döntése értelmében az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei visszaszállnak az államra, amivel mintegy 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államháztartásba. A nem felsőoktatási alapítványok kivezetésével az állam célja az átláthatóság biztosítása, valamint az Európai Uniós források megszerzése előtt álló akadályok elhárítása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra is elmúlt, így hát törvényszerű, hogy együtt rádiózunk. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a hétfő reggelt is. Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel ígérem, hogy hozom az aktuális friss információkat is, úgyhogy mindenképp érdemes a 98.4-en maradni.
1: Sok

0: Csodás hétfő reggelt kívánok a Start Rádió szól. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Szeptember 28-a van, a Venceleket lehet majd köszönteni névnapjuk alkalmából. Rajtuk kívül a Bernátok, a Justinák, a Salamonok, a Szelimek és a Tárkányok is ünnepelnek ma.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 28-a van a Vencelek névnapja. Ezen a napon született Párizsban Proper Mérimé, francia regényíró. Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője is ezen a napon született. Turay Éda színművésznő. Kabos László, Jászai Mari díjas színész, szintén.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatokon belül 7 óra lesz, itt vagyunk a hét első munkanapján. Bízom benne, hogy azért mindenki kipihente magát egy picikét a hétvégén, és egy jó nagy nyújtózkodás után így neki lehet iramodni azért a munkanapnak. Én hozom emellé a legjobb zenéket, és persze majd mindjárt jönnek a friss információk is.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásán Magyarországra hívta 14. Leó pápát, akivel az apostoli palotában tartott magánaudiencián tárgyal. A megbeszélésen az európai kihívások, a mesterséges intelligencia és a fiatalokat érintő kérdések mellett szó esett a Hungary Helps programról is, amelyet a Tisza kormány átvilágítás után folytatni kíván az üldözött keresztények megsegítésére. A kormányfő emellett 6000 euró értékben ajánlott fel gyógyszer támogatást a vatikáni szegény klinika számára. Várhatóan év végére elkészül a kormány új digitalizációs stratégiája, amely a digitális esélyegyenlőség megteremtését tűzte ki célul, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz a weboldalak és az alkalmazások akadálymentesítése. A tervek között szerepel egy mesterséges intelligencián alapuló éjjel-nappal elérhető állami ügyfélszolgálat kialakítása is, amely megkönnyíti a lakosság és a hátrányos helyzetű polgárok tájékoztatását. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. 2 magyar katona vesztette életét az elmúlt napokban szolgálat teljesítés közben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint egy 20 éves honvéd önkezével vetett véget az életének, míg egy 41 éves katona kiképzés során lett rosszul és a kórházban elhunyt. A tárcavezető jelezte, hogy egyikük esetében sem merült fel korábban egészségügyi vagy pszichológiai probléma. A halálesetek pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

a Start Rádió, 7 óra is elmúlt már. Jó zenékkel, jó érzéssel, hasznos információkkal várom ebben a 60 percben is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt! Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem. És még több.
5: Tart Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az általában felhőtlen ég mellett zavartalan napsütés van kilátás, csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is start. Music Latte.
0: Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! Csabán a Start Rádió szól, mi sok zenét, és most még többet játszunk a hét első munkanapján is. A valószínűség számítások azt mutatják, hogy a következő pár napban melegednek a nappali csúcshőmérsékleti értékek, jócskán 20 fok felett alakulnak, úgyhogy még szabadtéri programoknak is ideális lehet.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music Latte.
0: Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.
6: Mosó

Ez a Start Rádió. Szeptember 28-a van. 1787-ben ezen a napon született az amerikai alkotmány. 1895-ben ezen a napon avatták fel a Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. 1909-ben ezen a napon mondott le másodszor is a Wekerle kormány, amelynek következtében szétesett a koalíció. És 1928-ban Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikus hatását.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zene és most még több a tarsolyunkban. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózzunk így 8 óra előtt, nem sokkal. Egyre többen vannak ott a munkahely környékén, nekik bizony kell egy kis energia, amit igyekszünk a következő órában megadni. Sok zenével és most még többel. Jó reggelt, jó rádiózást!
1: Reggel is Start! Music.

0: Rádió.
1: Ez bizony a Start Rádió a mai reggel folyamán is sok zenével, és most még többel, 8 óra már el is múlt. Sokan már bent a munkahelyen, hörpincsünk még egy friss kávét, és hozzunk mellé jó zenéket. Utóbbiban tudok segíteni.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Már is nézzük, hogyan lehet környezettudatosan utazni. Az utazásaink során hajlamosak vagyunk eldobható termékeket használni, palackokat, műanyagevő eszközöket, csomagolt piperetcikkeket. Ezek helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot, többször használatos evőeszköz, ételdobozt, vászonzsákokat, valamint utazóméretű újra tölthető tisztálkodási szereket. Ezek kis helyet foglalnak, praktikusak és sokkal kisebb környezeti terhet jelentenek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Már is nézzük, hogyan lehet környezettudatosan utazni. Az utazásaink során hajlamosak vagyunk eldobható termékeket használni, palackokat, műanyagevő eszközöket, csomagolt piperetcikkeket. Ezek helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot, többször használatos evőeszköz, ételdobozt, vászonzsákokat, valamint utazóméretű újra tölthető tisztálkodási szereket. Ezek kis helyet foglalnak, praktikusak és sokkal kisebb környezeti terhet jelentenek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébresz.

0: Startrádió.
1: Itt a Startrádió sok zenével, és most még többel, hamarosan 9 óra lesz. Örülök, hogy a hetet együtt kezdhettük. Rádiózunk együtt holnap is, 6 órától számítok majd a figyelmére. We've come

0: és még több a Start Rádión indul a Napilazza, a következő két órában együtt rádiózhatunk. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Bürgés Dávid, hasznos infókkal és jó zenékkel töltjük meg az előttünk álló két órát, a ma délelőtt utolsó két óráját is.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több itt a Start Rádió, benne pedig a napi laza. A mai napon rengeteg fontos esemény történt a világban, egy picit tőlünk távol a báló, de több mint 200 éve nagyon fontos történelmi esemény volt, hogy megszületett az amerikai alkotmány. 1895-ben, ezen a napon pedig felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. Hát ez is egy nagyon fontos állomás volt egyébként a történelmünkben. Ezek mind a mai naphoz köthető események voltak, most pedig vissza a dalokra.

0: mondom, állj, állj.
1: Sózene is még több a Start Rádión, a napi lazzal szól, az első óránk pedig már is a végéhez ér lassan, de a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk. Ránézünk arra, hogy milyen idő vár ránk a jövő hét elején is, például rádiózunk együtt a folytatásban is.
2: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Sok zene és még több a Startrádión, ez a napi laza. Rajtól a második óránk, hozok sok jó dalt egészen az ebédidő kezdetéig, hogy el tudjuk tölteni jól és gyorsan ezt az óráját is a napnak. Hozom a jó zenéket!
1: Startrádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, nézzünk rá az időjárásra. A következő napokban hát az ősz igazán őszies arcát mutatja, majd 23-24 fokokkal kell készülni, néha azért a felhőt takaró meg tud vastagodni felettünk. Zápor eső, zivatar, viszont nem túl valószínű az előrejelzés alapján. A hajnalok hűvösek lesznek, öltözünk fel jól, 9-10 fokokra kell készülni. Most pedig vissza a dalokra.
1: Sok a szere.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, a műsor végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot kívánok és jó hétvégét!
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 28-a hétfő déli 12 óra van. Fáklyás felvonulással óriási hangulattal kezdődött a 34. Csabai Garabanciás napok. Árverésen értékesíti belvárosi ingatlanát az önkormányzat. Megtelt a vasútállomás peronja, megérkezett az Orient Express. Borlovagavatást, jótékonysági bált tartottak. Már is mondom a részleteket. Már 34. alkalommal telt meg a város középiskolások hangjával Békés Csabán. Magyarország legnagyobb diák eseménye hagyományosan Fáklyás felvonulással rajtolt el. Az Andrássy utat megtöltő 1000 szállal várt eseményen izzott a levegő, miután a diákok fáklyák fényével vonultak át a Korzó térről a főtérre. Kurucz Lili Bel, a városi iskolástáb tagja elmondta, ez a rendezvény az iskolai közösség legerősebb kovácsa, ahol a résztvevők megmutatják tudásukat és mindent beleadnak a győzelemért, olyannyira, hogy a hangja már az elején elment. A diák polgármesteri címért versengő hét induló középiskola hatalmas hangulatot teremtett ötletes installációkkal, egyenpólókkal, fergeteges szurkolással. A főtéren közben Danny Better zenéje melegítette be a teret, amit hamarosan előzönlött a hatalmas tömeg, miközben a zsűri szorgosan pontozott. Fodor Gábor főszervező elmondása szerint bár minden évben felmerül a hagyományos programelemek esetleges módosítása, a rendezvény már a szinte kőbe vésetté vált. Mint megjegyezte, a 10-15 éve visszajáró egykori diákokat leginkább a rendezvény magával ragadó sodró lendülete vonza vissza. A színpadra épő Szarvas Péter polgármester köszöntötte a diákságot és biztosította őket arról, hogy a megyeszékhely megbecsüli a fiatalságot és fontosnak tartja bevonni a fiatalokat érintő városvezetői döntésekbe. Az est végén a hét diák polgármester jelölt is bemutatkozott, rövid kortes beszédekben méltatva saját iskolai pártját és jövőbeni terveit. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a csütörtökig tartó Csabai Garabanciás napok. Nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Békés Csabai önkormányzat a Sétáló utcában az Andrássy úton található 91 négyzetméteres plusz egy 9 négyzetméteres lodzsával rendelkező belső kétszintes lakás és műterem megnevezésű ingatlanát. A felújításra szoruló beázásnyomokat mutató lakás a frekventált elhelyezkedése révén kiváló infrastruktúrális kapcsolatokkal bír. Az árverésen magánszemélyek és átlátható szervezetek vehetnek részt, amennyiben október 14-ig befizetik a 3.750.000 forintos letéti díjat az önkormányzat bankszámlájára. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában. A nyertes árverezőnek 30 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést, a teljes vételárat pedig 40 napon belül kell megfizetnie. Az ingatlan megtekintéséhez szükséges előzetes időpontot a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT-nél, még a további részleteket a polgármesteri hivatal stratégiai fejlesztési osztály lehet egyeztetni. Ünnepélyes keretek között tartotta meg hagyományos borlovag avatási és előléptetési ceremóniáját szombat kora este az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének Délalföldi Régió Békés Csaba lovagi széke. A rendezvény részvevői díszes lovagi öltözékben a marsall irányításával vonultak át a Kornélia étteremből a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomba, ahol Verasztó János evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ünnepségen hivatalosan is borbíróvá avatták Szekeres Margitot, bordámává Dávid Ilonát, borlovaggá pedig Mayerhofer Miklóst iktatták be. A borlovagrend alapvető célkitűzése, hogy a lovagi erények felélesztése mellett a bor közösség teremtő és szakrális jellegének tiszteletével erősítse az emberi értékeket. A templomi szertartást követően a Kornélia étteremben borlovagi vacsora és jótékonysági bál következett, amelynek fővédnöke Tajti Mártonait a világbajnok súlylökő, védnöke pedig Szántó Tamás, az Outpont alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az esemény bevételével az autista személyeket és családjaikat segítő alapítvány munkáját támogatták a jelenlévők.

0: Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este a Békéscsabai vasútállomáson, ahol napnyugta után rövid időre megállt a világ leghíresebb vonata, az Orient Express. A késői időpont ellenére a peron gyakorlatilag megtelt érdeklődőkkel, családokkal, fiatalokkal és idősekkel, akik közül sokan kifejezetten családi programként várták a szerelvény megérkezését. A legendás vonat szombaton érkezett Magyarországra, és a budapesti éjszakázás után vasárnap délután indult tovább Románia és Isztambul felé, így haladt át Békésvár megyén is. Miután kiderült, hogy a vonat negyedik vágányra érkezik, a tömeg még tovább duzzadt, sőt a harmadik vágány mellett is sokan gyülekeztek, hogy lássák a különleges, a korábbi éveknél is hosszabbnak tűnő szerelvényt. Az ablakok mögött vacsorázó utasok és fotókat, szelfiket készítő helyiek között vidám pillanatok alakultak ki, néha szinte az volt a kérdés, hogy ki néz kit. A több mint 140 éve 1883-ban induló Orient Express eredetileg Párizst kötötte össze Romániával, Bécsen, Budapesten, Bukaresten keresztül, majd az 1920-as évekre már isztambulig közlekedett. A luxus szimbólumaként elhíresült vonat fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, bár a történelem során számos emlékezetes pillanat kísérte útját, például az az eset, amikor a hófogságába esett szerelvény inspirálta Agatha Christie híres bűnügyi regényét. Aki ma a legendás vonattal szeretne utazni Párizs és Isztambul között, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legolcsóbb kabinba szóló jegy ára is valamivel több mint 8 millió forintnak megfelelő összegnél kezdődik, de ennél jóval drágább helyek is elérhetők a luxus vonaton. Több mint 110 millió forintból fejlesztik a külterületi utakat Szeghalmon. A beruházás megvalósulásához a város önkormányzata saját forrást is biztosít a nyert támogatás mellé. A helyi képviselőtestület a közelmúltban tartott ülésén egyhangulag döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelynek keretében kiválasztják majd a munkálatok elvégzéséért felelős kivitelezőt. Különleges egységet alkotva találkozik az erdő, a zene és a művészet Gyulán és környékén. Péntek délután az Almási Kastély parkjában vette kezdetét a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat, amely a hétvégén a Városerdőn folytatódott. Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény sorozatot 23. alkalommal tartották meg, míg a Körösök völgyében 2015 óta van jelen a program, amely 2016 óta már határon túli kiterjesztéssel büszkélkedhet. Hozzátette, hogy a kezdeményezés célja kezdettől fogva az, hogy a zene a természet erejével formálja a közösségek fenntartható életvitelét, miközben a klasszikus zene, népzene, jazz, világzene várja a látogatókat az erdei séták keretében. A rendezvény a közösségépítésre, a nemzeti összetartozásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elnök hangsúlyozta, hogy a mai fogyasztói társadalom szétszakítja a mindennapokat, ezért aktívan kell tenni a családok és a közösségek megmaradásáért, amelyben a rendezvény sorozat kulcs szerepet játszik. A pénteki nyitónapon kiállítás is nyílt a program gyermekrajz és fotópályázatának legszebb alkotásaiból, amelyet Matúz Viktória, az alapítvány titkára nyitott meg. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánság műsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánság műsor. Ez a kívánság műsor.

0: és még több. Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól. Sziasztok, hétfő van, és bár még csak dél van, én már érzem, hogy hosszú nap lesz. Kérek egy dalt, amit azoknak küldök, akik ma is dolgoznak, intézik a dolgaikat, és közben próbálják jókedvűen végigcsinálni a napot. Köszi, Évi.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
0: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Főnök, megyünk a vásárba?
3: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
1: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene,
4: sok a zene, és még több.
5: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, legyenek önök, amik is zenei szerkesztőink, kéri kedvenceiket a rádió weboldalán. Zoli kérésével megyünk most tovább, sziasztok, egy dalt küldök a feleségemnek, aki ma reggel is úgy indult el dolgozni, hogy alig volt ideje egy kávéra. Remélem, hogy mire ezt hallja, mert kicsit könnyebb a hétfő. Köszi, Zoli!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Sportrádiós zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a kollégáimnak, mert ma reggel valahogy mindenkinek nehezebben indult be a nap. Hát, ha ez egy kicsit felrázza a társaságot. Köszi, Péter.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És most szeptember 28-a, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Vencel nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Hilary Duff, amerikai származású színésznő, énekesnő, de ma ünnepli születésnapját Naomi Watts, angol származású ausztrál színésznő, és Mika Häkkinen, finn autóversenyző is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a keleti szél, holnap kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

0: Ez a Start Rádió sok zene is még több. Nézzünk egy-két érdekességet ebből a napból. Például 239 évvel ezelőtt ezen a napon született meg az amerikai alkotmány. És egy zenei érdekesség 58 évvel ezelőtt ezen a napon a Beatles Hey Jude című 7 perc 11 másodperc hosszúságú dala vezette az amerikai slágerlistát. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: Budapesten még.
1: Sok a szere.
2: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallott.

Sportrádió.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A jó dolgok sokszor egyetlen pozitív gondolattal kezdődnek. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areczki Zoltán vagyok. Jó, hogy itt vagy. Egy igazán lendületes órával folytatjuk. Jön Guru Josh az Infinity-vel. Utána a Mysterious Ways a YouTube-tól, később pedig a Take That hozza Shine-t. Az Infinity különlegessége, hogy az eredeti felvétel már a 90-es évek elején megszületett, aztán évekkel később egy újra kevert változat révén ismét óriási sikert ért el. A híres Infinity 2008-as változat tulajdonképpen egy régi klubsláger új életre keltése volt, és végül sok olyan hallgatóhoz is eljutott, aki az eredeti megjelenés idején még nem is ismerte, vagy talán még nem is élt. Ha üzennél, akkor küldj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy keresd fel a startradio.hu-t, és akkor kezdjük az órát elsőként Guru Josh, itt az Infinity.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

Budapest tart a 98.4-en, a mai napon, szeptember 28-án a vencelek ünneplik névnapjukat. A venceszláv névből származik, jelentése koszorú és dicsőség. Német közvetítéssel került a név egyébként Magyarországra. A venceslaus névforma a német vencel rövidüléséből alakult ki. Kedves vencelek, boldog névnapot és isteneltes a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Legkésőbb november első felében dönt az Alkotmánybíróság teljes ülése a testület új elnökéről, miután az alaptörvény módosítása ismét a tagok hatáskörébe utalta a választást. A szabályok szerint az elnöki tisztségre nyilvános pályázatot írnak ki, a döntést pedig titkos szavazással a 15 alkotmánybíró többségével hozzák meg. A korábbi elnök, Polt Péter megbízatása a 70 éves korhatár elérése miatt szeptember 1-én megszűnt, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja. Végéhez közeledik a Kúria új épületének felújítása, ahol a munkálatok már főként a belső terekben zajlanak. Vitézi Dávid beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a korábbi szerződéseket a pazarló tételek kiszűrése érdekében. Így törölték az Agrárminisztérium épületébe tervezett ideiglenes parlamenti üléstermet is. A tárcavezető visszautasította a Fidesz vágyait és leszögezte, hogy a munkálatok nem álltak le, csupán a fölösleges többletigények elhagyásával folytatódnak. Már lehet jelentkezni a Magyar Természetjáró Szövetség által október 10-én rendezett kék túrázás napjára, ahol a résztvevők több mint 140 szakaszon járhatják be az országos kék kört. Farkas Péter kommunikációs igazgató elmondta, hogy a vezetett és egyéni túrák mellett idén egy különleges kihívással is készülnek. A 30 éves alföldi kék túra tiszteletére emlékjelvényt kap, aki 30 óra alatt legalább 30 kilométert teljesít a megadott szakaszon. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az új szülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, sziasztok! Ebben az órában többféle hangulat találkozik, jön a Krimi Fisher, a Love Changes Everything-el érkezik a Muse, a Starlight-tal, később pedig megszólal a Depeche Mode és az Enjoy the Silence. A Muse Starlight című dala egyébként eredetileg nem is annak indult, ami végül lett belőle, mert Bellamy a zenekar turnézása közben írta, és a szövegben ott vannak az utazás, a távolság és az otthon hiányának érzései. Talán ettől is lett olyan egyszerűen kapcsolható, a nagy hangzás mögött egy nagyon személyes történet van. Hogyha neked is van valamilyen történeted, amit megosztanál velünk, akkor küld el SMS-be 0-22-21-21-20-as az SMS számunk, illetve a startradio.hu-n is tudsz üzenni, akár szóban, akár írásban. És akkor indul az óra, elsőként Krimi Fisher jön, itt a Love Changes Everything.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
0: Reklámot hallottak. Sokat nem,
5: Tart Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Hajnalban 7, míg holnap délután 26 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Mezőberényben a Petőfi úton közműépítés miatt mindkét irányban útszűkület várható, szintén közműépítés miatt kell útszűkületre számítani kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppel nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésekben, derült ki a Jobtány HR szolgáltató friss kutatásából. Molnár Attila üzleti innovációs vezető elmondta, a munkavállalók ma már kiszámítható ajánlatokat keresnek, a döntést pedig a fizetés mellett a műszakrend, a pontos feladatkör és a bejárás lehetősége is erősen befolyásolja. Bár a megkérdezettek 83%-a nyitott a munkaerő kölcsönzésre, azonos feltételek mellett 60%-uk mégis inkább a közvetlen munkáltatót választaná. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az új szülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areczky Zoltán vagyok, ebben az órában érkezik Madonnától a Papa Don't Preach, aztán Kenny Dope hozza a The Bomb című felvételt, később pedig a Liquido és a Narcotic is megszólal, amely érdekes utat járt be. A német zenekar eredetileg egy egyszerű gitáros felvételként készítette el, majd a dal egyre több helyen kezdett terjedni, míg végül a nemzetközi sláger lett. A jellegzetes zongora riff és a kissé szokatlan ének miatt pedig tényleg elég néhány másodperc, és már tudod, mi következik. Jön nem sokára a Narcotic a Liquidótól, hogyha üzennél, akkor keres minket SMS-ben 0-22-21-21-20-as az SMS számunk, illetve írhatsz a startradio.hu-n is, és akkor kezdjük az órát, nem sokára jön a Liquido, előtte Madonnától már is szól a Papa Don't Preach.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
4: Sok a szene.
0: És még több.
4: Start Rádió.

Ez most tart a 98.4-en, véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka, lehűlés közepe szintre mérsékelt a parlagfű pollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A lágyszárú allergének közül a pázsitfű félék, a csalánfélék, valamint az üröm virágporának mennyisége országosan alacsony, de helyenként még elérheti a közepes szintet. Igazán jó hírek. Ma marad a frontmentes időjárás. Egyeseknél a nagy hőingás keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre. Száraz utakra számíthatunk, balesetmentes közlekedés.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Mezőberényben a Petőfi úton közműépítés miatt mindkét irányban útszűkület várható. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál is közműépítés zavarhatja a közlekedést, csak úgy, mint Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat a közlekedőknek!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, hello, ez a Start a 98.4-en, Haracki Zoltán vagyok. Egy igazán színes órával folytatjuk. Először Tina Turner és a Proud Mary érkezik, aztán jön a Toto, az a Turning Point-tal, később pedig a Panama Wedding hozza a Young Love-ot. Klasszikus rock, dalamos poprock és egy frissebb, könnyedebb hangzás. A Proud Mary történetéhez hozzá tartozik, hogy a dalt eredetileg a Creedence Clearwater Revival írta és játszott, a Tina Turner pedig Ike Turnerrel készített belőle ismert feldolgozást, később pedig szólóban is a műsorainak egyik nagy pillanata lett. Tina előadásában a dal jóval energikusabb, látványosabb karaktert kapott, és a Rolling on the River résznél alig ha kell sokat magyarázni, miért lett közönség kedvenc. Ha üzennél, akkor a startradio.hu-n vagy SMS-ben a 0-22-21-21-20-as számon megteheted, és akkor induljon az óra, elsőként Tina Turnerrel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ácsfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak.

ez a start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 88 éve született Ben E. King, Amerika jazz és soul énekes. 68 éve született Csepregi Gyula, szaxofon művész tanár, aki a Stúdió 11 szólistája és művészeti vezetője volt. 35 éve halt meg Miles Davis, Amerika jazz muzsikus, komponista, jazz rock megteremtője. 124 éve született Ed Sullivan, a róla elnevezett tévéshow házigazdája, sok neves együttes bemutatója. 66 éve született Jennifer Rush, énekesnő. És 58 éve a Beatles Hey Jude című 7 perc 11 másodperc hosszúságú dala vezette az amerikai slágerlistát. Ez volt addig a leghosszabb kompozíció, amelynek sikerült a csúcsra jutnia, és ott is maradni 9 héten keresztül. Ezzel a dallal egyébként a Beatles a 16. listavezető dalát érte el.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Navy szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nymfát vagy szürke-fekete pöttyös szárnyú kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Navy-nél. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, sok zene, és még több.
3: És még több.
0: Start Rádió. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
2: Sok a szere! Még több.

0: Start Rádió.
1: Gigasz Balázs a vendégünk, műsorvezető, művelődés szervező. Szervusz Balázs, üdvözöllek.
2: Szia Géza, én is üdvözlök minden hallgatót.
1: Na, hát rendhagyó ismét a mai műsor, ugyanis nem egy zenészről beszélünk, illetve hát tudomásom szerint nem zenész.
2: Ezt jól tudod, még nem zenélek.
1: Pályán mozogsz, igen, hanem inkább így a művelődés szervezés vonalán mozogsz, és mostanában, mint műsorvezető is tevékenykedsz. Na de menjünk vissza a gyermekkorba. Honnan indultál? Most így nem konkrétan a települést kérdezem, hanem milyen volt a te családi háttered? Voltak-e esetleg a családon belül olyanok, akik így emberek elé álltak, mint fellépők, vagy teljesen egy hétköznapi átlagos családból jöttél?
2: Tőzsgyökeres mezőkovácsházinak tartom magam. 1994-ben kezdtem ugye az általános iskolát mezőkovácsházán. Kérdezve én a családi hátteret, én azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos kisvárosi családból származom, és ha jól emlékszem, nincs ilyen rokonunk, aki bárki kiállt volna emberek elé, zenélt volna, rendezvényeket szervezett volna, úgyhogy családon belül ilyen szempontból úttörőnek számítok. Ezt követően ugye 94-ben elkezdtem az általános iskolát mezőkovácsházán, ott is fejeztem be, és utána kezdődött az, hogy én kicsit nyitottam a világ felé, és 2002-ben elkerültem középiskolába Szegedre. Nyilván ez így a kisvárosból, egy nagyvárosból lépés, ez egy elég
1: erős,
2: nagy lépés.
1: Erős váltás.
2: Erős
1: igen.
2: Váltás volt, illetve hát a kollégiumi élet, ami magával szippantott, úgy érzem, illetve a nagyvárosi szegedi hangulat, a nagyvárosi, a napfényvárosa feeling, az teljesen nálam is beütött, és talán ez volt az első olyan helyszín az életemben, ahol a rendezvényekkel, a szórakoztatással találkoztam.
1: Ez a szegedi élet indított tele felé, a művelődés szervezés felé?
2: Én úgy gondolom, hogyha nem is a művelődés szervezés felé, de a rendezvények világa, illetve ezt kísérő dolgok, illetve a művészetek ekkor kezdtek el érdekelni, furcsa mód. Azt tudni kell rólam, hogy én Szegeden akkor jött be az iskolai oktatásba az a mozgókép kultúra és média ismeret tantárgy, ami engem nagyon beszippantott.
1: Ez ilyen filmkészítés,
2: illetve filmelemzés, meg ami média, ugye ez a 2000-es évek eleje, tehát a valóságsóknak a magyarországi berobbanása, és én ezt akkor két nagyon jó tanártól tanulhattam, és teljesen ott is a művészmozik világa, tehát jártunk minden havonta egyszer, hiszen művészfilmeket nézni a belvárosi moziba Szegedre, és ekkor éreztem azt, hogy ez a dolog engem érdekel, és ugye az érettségi rendszert is ekkor reformálták meg éppen, és akkor volt az, hogy lehetett így választott tantárgyból érettségit tenni, és nekem egyből ez a média ismeret volt a választott tantárgyam érettségén. Hát az nem dicsekszek általában, hogy mindenből hármasra érettségiztem, kivéve a mozgókép és média ismeret.
1: Az mindegy, csak görbüljön, mondjuk a hármas az pont görbül, igen.
2: Igen, de a mozgókép az ötös érettségit írtam belőle. Ekkor még úgy gondoltam, hogy Szegeden fogom folytatni a tanulmányaimat, de sajnos az általam akkor kinézett szakok, még akkor megmondom őszintén, nem is ez az irány volt, hanem ott én nagyon nagyokat álmodtam, tehát politológia, szociológia, stb. Nyilván a hármas érettségig ez nem voltak elegek.
1: Igen.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Oké, és akkor visszakerültél gyakorlatilag Mezőkovács házára Szeged után egyből, vagy voltak még így azért kikacsintások?
3: Vannak még sok-sok állomás az életemben.
2: Soroljuk
3: egyébként.
2: Akkor.
3: Tehát ezután én egy pótfelvételi eljárással ide kerültem Békés Csabára, amikor indult, akkor Tessedik főiskolára, amikor befejeztem, akkor Szent István Egyetem volt, és ha jól tudom, azóta már Gál Ferenc Egyetemnek hívják. Itt végeztem el egy 3 éves andragógus képzést, amit megmondom őszintén, amikor elkezdtem tudtam, hogy mit jelent, de úgy voltam vele, akkoriban sokkal inkább a szakmák háttérbe voltak szorítva, tehát az volt a menő, hogyha gimnázium után egyből főiskola vagy egyetem, diploma, és akkor majd lesz, ami lesz, ugye.
2: De egyébként ez mostanában is, meg ez nagyon-nagyon régóta, előtte is nagyon menő volt, ugye, hogy nem szakmát szerzett a diák, hanem meg volt az érettségi, meg volt a szalagavató, és akkor be a nagyvilágba. Tehát, hogy nem volt szakmája gyakorlatilag a gyereknek. Ez volt a menő gyakorlatilag, igen.
3: Igen, de hogy akkor én a család részéről is úgy éreztem, hogy igen, itt most diplomát kell szerezni a gyereknek. Egyébként ilyenben is úttörőnek érzem magam a családban, ha jól tudom, akkor a családomban én voltam az első, aki diplomát szerzett. És tehát itt ide kötöttem ki Békésben andragógus képzésre, ez ugye felnőtt képzés szervezőt jelent mai nyelvre lefordítva. Megmondom őszintén, amikor tanultam ezt a szakmát, nem éreztem teljesen a magaménak, ugyanakkor a képzés felénél szakirányt kellett választani. Itt lehetett választani a személyügyi szervező talán, és a művelődés szervező közül, és hát ekkor volt az, amikor úgymond először rám kacsintotta a művelődés szervezés, a rendezvényszervezés, a kultúra világa, és ezt a másfél évet ezt intenzíven, ugye utána már ezzel folytattam, és...
2: Bocsánat, de mi alapján választottál ugye a kettő között? Említetted, hogy kettő között választani kellett. Miért pont a művelődés szervezés?
3: Nyilván ugye itt már ott tartottam életkorban, hogy ilyen 20-21 éves voltam, tehát nagyjából már láttam, hogy mi az, amit biztos nem szeretnék csinálni, és akkor tudom, hogy a főiskolán megkérdeztük a tanároktól, hogy ha ide megyek, akkor mi lehetek, ha elvégzem az iskolát. Tehát akkor már konkrétan úgy gondolkozott az ember, hogy miben tud majd elhelyezkedni, ha elvégzi az iskolát. És akkor mondták, hogy hát ez a személyügyi szervező, hát akkor el lehet menni HR-esnek, cégekhez, stb. Vagy művelődés szervezővel rendezvényeket szervezni. Hát nekem nyilván ez volt.
2: Megérkeztünk, igen.
3: Igen, ez a megérkezés pillanata, még ha nem is teljesen ugye odaérkeztem, ahol végül kikötöttem, de ez még egy hosszabb történet lesz. Azt még szeretném kihangsúlyozni itt a művelődés szervezéshez, illetve a kultúrához kapcsolódóan, hogy például nekem hatalmas élmény, illetve azóta is egy ilyen alap a művelődés szervezésben a gyakorlati helyszínem, ahol volt. Ezt, ha emlékszel, biztos te is jártál akkoriban. A megye első igazi nagy fesztiválja volt, ez a Dinnye Fesztivál.
2: Ja, Istenem, igen.
3: És én ott töltöttem a gyakorlatomat a Farkas Gyula kezei alatt, és nagyon nagy hatással voltak rám azok a, mondhatom, hogy évek, mert egyébként 2 évig voltam, 2 hétig voltam csak ott gyakorlaton, viszont önkéntes alapon évekig visszajártam a fesztivál előtt egy héttel, és utána egy héttel, tehát egy ilyen 2 hetes turnust, én szerintem ugyanis 3-4 évig ott még jártam, és segítettem a Gyuláéknak, mert az úgy éreztem, hogy az megyei szinten is egy nagy fesztivál
2: abszolút
3: volt.
2: Abszolút egyébként, igen.
3: Sajnos a Covid ugye befellegzette ki, tehát ott vége lett a Dinnye Fesztiválnak sajnos, és ez nagy hatással volt rám, és akkor éreztem azt, hogy igen, ez a helyi kisvárosi műfház, illetve az, amikor az a város, ahol dolgozol, meg tudod mutatni akár a, nem csak a városiaknak, hanem a kistérségben, akár a megyeieknek, hogy igen, itt ebben a kisvárosban is lehet olyan kulturális életet, vagy olyan rendezvényt szervezni, ami vonzó lehet, és nyilván ez a településnek csak az előnyére válhat.
1: Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 28-a hétfő van. A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Békés Csabán vette kezdetét az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását. Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Munkácsi Fest pénteki napján egy sajtótájékoztató keretében több érdekes tárgyat, a közelmúltban az intézményhez került új munkácsi relikviákat mutatták be a Munkácsi Mihály Múzeumban. Több fénykép, részkarcmásolat és egyéb izgalmas a festőfejedelemhez köthető darab került terítékre. A részletekkel kapcsolatban Gyarmati Gabriella művészettörténészt kérdeztük.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
5: Mivel még nem voltál itt nálunk a stúdióban, ezért hadd kérdezzelek elsőként talán arról, hogy hogyan alakult a vízilabda klub múltja itt az elmúlt években Békés Csabán. Mi az, amit szívesen megosztanál a sportegyesületről?
6: Üdvözlök mindenkit! A Csabai Csirkefogók korábban több névre is hallgatott ez a vízilabda klub itt Békés Csabán. A kezdetekben mondjuk úgy, hogy itt nincs olyan gyökere vagy hagyománya a vízilabdának, mint mondjuk más nagyvárosokban, mondjuk Szeged vagy akár Budapest, vagy hasonló megyeszékhelyeken. Viszont mindig voltak vízilabda szeretők, akik űzték ezt a sportot. Még annak idején nem is hivatalosan, mert ilyen zárás utáni időbe belógás az úszoda területére is hasonló módon tudták ezt a sportot űzni. Aztán, amiről nekem már komolyabb információ, vagy bővebb információim vannak, az a 2009 környékén került ide, ha jól emlékszem, Kádár Józsi bácsi Szentesről. Ő a szakmai tudásával már sok helyen megmutatta, hogy azért a semmiből is tud vízilabdát építeni. Nem mondom, hogy teljesen nulláról kellett kezdeni, mert azért már voltak gyerekek, de nem nagy létszámban, nem tudott elindulni országos bajnokságba a klub, mert nem volt meg a teljes gyerekserdői fikorosztály, úgyhogy mondjuk úgy, hogy ahhoz képest nulláról kellett kezdeni a Józsi bácsinak, és azért pár év alatt eljutott oda a Békés Csabai Vízilabda Klub, hogy azért gyermeklétszámban is megvoltak már, a három korosztályt ki tudták tölteni, és akkor kezdődött el szerintem egy olyan fejlődés, és nem mellékes téma, hogy a TAO is 2011 óta van, tehát mondjuk úgy, hogy az anyagi forrás is megteremtődött rá, probléma nélkül. Korábban vízilabda szerető szponzorok tudtak erre áldozni. Nyilván a kettő összehasonlíthatatlan mértékű. És a Józsi bácsi elkezdett felépíteni, talán 2017-ig volt itt, úgyhogy egy jó 10 évet itt töltött, és az alatt a Békés Csaba gyakorlatilag az országos korosztályra már abszolút meghatározó volt a másodosztályban, az A2-ben. Sőt, ha jól emlékszem, talán egyszer voltak is ilyen kvalifikációs csoportban, bár akkor másképp működött, mint még most. Akkor ilyen két hétvége alatt lement a kvalifikáció. Ott már mondjuk úgy, hogy meghatározó eredmény nem tudtak elérni, de már oda eljutottak. Tehát ez már azt jelentette, hogy ott már kopogtatták az első osztálynak az alját. Utána Józsi bácsit a dr. Szilágyi Kristóf váltotta 2017-ben, és még abban az évben egyszer úgy hozta a sors, hogy, és akkor ide így csatolom be magam, abban az évben úgy hozta a sors, hogy a Kristóf helyettesítette az egyik edzőt, Szabadkán. Én is akkor még Szegeden voltam edző, helyettesítettem egy másik edzőt, szintén oda vezetett az utam Szabadkára. Ott találkoztunk, és akkor ott kérdeztem meg, hogy lenne rá esély, hogy esetleg átjövök Szegedről a Békés Csabára, és nyitott voltam mindenre. Aztán leültünk beszélgetni, Szegedre is úgy hozta a sors, hogy jobbnak láttam én is ezt az utat, hogy új kihívásokat keressek. És 2020-ban a Kristóf elment Pécsre, és akkor kerestek meg az egyesület vezetői, hogy átvenném a vezetőedzői pozíciót, akkor ha már a Kristóf elmegy. Én ezt nagyon szívesen vállaltam, és gyakorlatilag 20 óta, most már ugye 6 éve csinálom ezt a kicsit a saját képemre, vagy saját elgondolásomba próbálom úgy az egyesületnek a sorsát irányítani. Ez talán tavaly, vagy az előző bajnokság, úgy mondom tavaly, mert az nekünk ugye
5: idén
6: tavaly, de az még idén tavasszal volt talán ennek a kicsúcsosodása, ugyanis belekerültünk ebbe a kvalifikációs csoportba, ami most már úgy működik, hogy van az ősz, ahol lejátszod az alapszakasz eredményeit, vagy az alapszakasz meccseit, és azoknak az eredményeknek az alapján, ha benne vagy a másodosztály keleti csoport első kettőjében, akkor a tavasszal a nyugati csoport első kettőjével, meg az első osztályú utolsó négy csapatával egy ilyen 8-as csoportot alkotnak, és ők 8-an küzdenek egész tavasszal azért, hogy következő szezont már a magasabb ligába tudják kezdeni, vagy ott folytatni, kinek mi, és tavaly belekerültünk ebbe a csoportba, tavaly nagyon éles meccseket játszottunk végig, talán a rutintalanságunk, tapasztalatlanságunk miatt elbuktunk pár pontot, nem mondom, hogy azokkal sokkal, tehát egy kardinális különbség lett volna, mert szerintem azokkal a pontokkal sem lett volna meg az első négy, de azt sem mondanám, hogy annyira le voltunk maradva bármelyik csapattól, tehát mindegyik csapattal jó mérkőzéseket játszottunk, szoros meccseket játszottunk, úgyhogy talán az első forduló, vagy az első két forduló mondanám, hogy ott született picit nagyobb különbség, tehát nem volt ilyen egy gólos.
5: Nem maradtatok szégyenben.
6: Igen, tehát ott sem maradtunk szégyenben, viszont ott még azért érződött egy olyan fajta megilletődöttség a mondhatom mind a három korosztályra tekintve, hogy azért ott még volt egy domináns különbség. Aztán ez a tavasszal el is tűnt, és most ebből a négy vagy nyolc csapatból most négy megint A1-ben van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ívet fut a csabai vízilabda. Remélem, hogy ez azért itt nem ez a csúcs, ez nem a végső csúcs lesz. Nyilván dolgozunk tovább. Azt tudni kell, hogy nálunk, és ez visszamerőleg igaz 99%-ban, hogy ide azért igazolni nem nagyon igazolnak játékosok. Tehát ezt mi csak saját erőből tudjuk elérni, amit elérünk. Még a környező csapatok azért mondjuk úgy, hogy mazsoláznak közülünk is, meg más csapatokból is, és ezért nem egyszer fordult elő, hogy a saját tehetségünk mi ellenünk kellett, hogy játszom. De ez nevelőklubként azt mondom, hogy ez feladatunk is. Mi azért küzdünk csak, hogy ne túl hamar menjenek el a játékosok, mert volt időszak, és akkor megint egy picit vissza a történelemre, hogy azért elmentek játékosok innen ideje korán, kiszakadtak a családi millióból, és nem úgy futott ki a dolog, ahogy azt kellett volna, vagy ahogy azt ők remélték. Mi ebből a szempontból mindig próbálunk őszinték lenni a gyerekkel és szülővel is, mert azért azok az egyesek, akik úgymond átcsábítanak játékosokat, és akkor szépen fogalmaztam.
5: Demokratikusan.
6: Igen, hogy azért már korán elkezdik mondogatni a gyerekeknek, hogy minden egyes éve elvesztegetett, amit ott töltesz, meg stb., meg náluk komolyabb szakmai munka folyik, stb. Nyilván nem nehéz a Real Madrid edzőjének lenni, azt gondolom, így hasonlatként. Úgyhogy én nem hinném, hogy annyira rossz szakmai munka folyik. Erre volt példa, a Zsirák Laci volt az első, aki végigjárta az utánpótlást, ifi korosztályba ment el, mert már a továbbtanulás miatt el kellett, hogy menjen.
5: Igen, azzal nem tudtad csinálni.
6: Igen, az sajnos egy megyei szék, tehát egy ekkora városnak én azt gondolom, hogy dukálna egy komolyabb felsőoktatás, de én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, hogyha ha olyan felsőoktatás lenne, ami csábítja ide a vízilabdásokat is akár, nyilván másokat is, de hogy akár vízilabdások is akadhatnak bele ebbe a felsőoktatási hálóba, és akkor azok jönnének úgyis hozzánk, hogy szeretnénk itt vízilabdázni. Szóval Laci volt az első, aki korábban végigjárta a ranglétrát, és aztán elkerült Debrecenbe, és UB1-es játékos lett belőle. És vannak ellenpéldák is, tehát attól a Komlódi Marci, aki Szegedre ment át, gyerekkorosztályt még nálunk töltött, aztán Serdülőre már átment oda. A Rázdomonkos, akik most ugye az elmúlt 6 évből, ő szintén gyerekkorosztályban még itt, de már Serdülőre Kásibe kötött ki, és még a Kristóf elmehetek, hogy 2020-ban volt 4 játékos, aki 2 Egerbe, 2 Pécsre ment, a 2 Egriből, egyikből edző lett, ő most Máltán van, a másik most kezdi az edzősködést, ők mondjuk úgy, hogy maga a vízilabda játékos pályafutásukat, ők azért a ifi korosztályból lezárták, de a másik 2, aki Pécsre ment, ők szintén először Pécsen volt a UB1-es játékosok, most pedig Debrecenben alkotnak ugyanúgy csapattársi funkciót, úgyhogy most ez az 5 játékosom mind az 5 játszott a Magyar Kupa felnőtt sorozatban, úgyhogy úgyhogy igen, büszkék voltunk, hogy most gyakorlatilag 6 év alatt elment 6 játékosunk, és mind a 6 OB1-es lett. Viszont látszik az is, hogy nem muszáj korán elmenni, mert a munkát itt is megcsináljuk. Nyilván itt mi nem olyan játékos elegyel dolgozunk, mint akik nagyobb városokban vannak, vagy és még szedegetik is a játékosokat, mert ezzel mi nem tudunk versenyezni, mi nem tudunk biztosítani a lakhatást, vagy akár szponzori pénzt, vagy bármit, úgyhogy nekünk abból kell dolgozni, amink van. De azt gondolom, hogy azt viszont utánpótlás nevelőklubként ilyen szinten szerintem az országban az elején járunk. Tehát, hogy nem mondom, hogy legerősebb utánpótlás nevelőklub vagyunk, nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy a saját kaliberű csapatok közül mi az első felében vagyunk bőven.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel. Friday night, you and your boy.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Békés Csabán vette kezdetét az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását.
5: Elnök úr, ismételten egy nagyszabású programra kerül sor, most itt nem önöknél, hanem a Csaba Parkban, de Békés Csabán. Mi lesz ez pontosan? Miért fontos ez a megyei kamarának a szempontjából, illetve a megyei vállalkozások szempontjából?
6: Ugye ez egy országos kamarai beszállítói program, ez már tavaly beindult, több nagyvárosban már lebonyolításra kerül. Ebben a régióban most először Békés Csabán rendezzük meg az ősz folyamán. 6 ilyen helyszínen lesz még hasonló rendezvény. Ez egy nagyszabású rendezvény, hiszen azért 270 KKV, akik érdeklődnek a beszállítói lehetőségek iránt, 9 nagyvállalat, amelyik kínálja, vagy keresi a beszállítókat, és ennek megfelelően több mint 500 tárgyalást kell lebonyolítani. Ez egy óriási szervezői munka, koncentráltan egy helyen találkozik a potenciális beszállítói keresleti oldalról és kínálati oldalról szintén. Ilyen nagyszabású rendezvény még nem volt, de eddig sikeresek voltak ezek a rendezvények. Mondhatom, hogy nagyon sikeresek, hiszen ez a helyi vállalkozásoknak a lehetőségeit tágítja, ez üzlet. Az a reményünk, hogy Békés megyében is minél több vállalkozó csatlakozik ehhez, növelve a teljesítményüket, növelve a piacukat, tehát ez üzlet is, de nem csak üzlet, hanem a kapcsolatok révén azért ez egy tanulási folyamat, fejlődési lehetőség a vállalkozásainknak, plusz ugye egy csomó logisztikai előszármazik ebből, hiszen nem kell mondanom, hogy egy helyi beszállító az kevesebb költséget jelent, gyorsabb szállítást, tehát egy csomó előnye lenne, és reméljük, hogy ezzel kiszélesedik a vállalkozóknak is a csatlakozása ehhez a beszállítói láncolathoz, lehetőséghez.
5: Arról van esetleg információja, elnök úrnak, hogy milyen szektorok képviseltetik itt magukat, miben vagyunk erősek mi Békés megyében?
6: Hát elég széles körül a keresleti oldal, hiszen általában mondhatom, hogy a járműipartól, a gépiparig, a feldolgozói ipartól kezdve fémipar, műanyagipar, elektronikai terület, élelmiszeripar, ez mind érintett, és egyéb olyan lehetőségek is, hiszen a szállítmányozó cégek is jelen vannak, tehát nagyon sok olyan szolgáltatás is, nem csak termék iránti igény, vagy a terméket kiszolgáló igény merül itt föl, hiszen például nem csak egy alkatrész igény merül föl egy adott gyártási folyamathoz, hanem ennek a szerszámait kell megcsinálni, vagy elkészíteni, javítani, és így tovább. Csomagolóanyagok speciálisak adott esetben, amiket igényelnek. Tehát ez a széleskörű paletta megjelenik itt, és hát én úgy látom, hogy itt is Békés megyében is komoly érdeklődés mutatkozik. Remélem, hogy a nap folyamán kialakulnak olyan hosszú távú együttműködések is a vállalkozások között, ami javítja a Békés megye gazdaságát, teljesítményét.
5: Elnök úr, ugye felkavarta a sajtót, a közvéleményt az a hír, hogy eltörölték, ha helyesek az információim, a kötelező kamarai hozzájárulást. Sokan azzal is indokolták, nyilván nem a szakmában dolgozók, hogy mert ugye a kamara nem tesz a vállalkozásokért. De pont ez a program szerintem bizonyítja, hogy igen, legalábbis itt nálunk biztosan. Önnek mi a véleménye erről a kérdésről?
6: Hát ugye nem csak ez a program, ez egy nagyon sikeres program, és mellesleg ez vállalkozásfejlesztési forrásból kerül finanszírozásra. Nem csak ez a program, hanem nagyon sok olyan programunk van, tájékoztatunk, vállalkozói segítséget nyújtó fórumunk, felületünk, mert ugye elektronikai felületek is ebben szaporodtak, tanácsadás, projekt, kezelésnek a kérdése, nem beszélve csak a Kavoszra gondolok, vagy Széchenyi kártyára a finanszírozási, tehát nagyon olyan széles körű spektruma van a kamarának, amit a vállalkozások kaptak. Azon nem csodálkozom, mert sajnos régóta tapasztaljuk, hogy ugyan nem nagy összeg egy évben 5000 forint kamarai hozzájárulás, ez egyébként nem a alapvetően csak a szolgáltatás ellenértéke, hanem kialakult egy kötelező regisztráció. Így a kötelező regisztráción keresztül rálátunk a gazdaság, a cégek működésére. Na most azt nem tudom, hogy kamarai hozzárás törlésével, amit egyébként a kamara annyiban üdvözöl most is, tehát, hogy a regisztrációs eltörlése kerül, szerintem igen, majdnem azt mondom, kidobjuk a fürdővízzel a gyereket, de ez egy komoly közvélemény részéről elvárt törlés, a Tisza várt ezt meg is ígérte, tehát ez, hogy tegyem hozzá, ez visszafordíthatatlan. Pont a kedvezőtlen megítélése miatt mi annyira nem bánkódunk, bár ez jelentős forráskiesés jelent a megyénknek is, hanem azt is bele kell gondolni, hogy mintegy 900 000 regisztrált vállalkozásból jó, ha 10%-a vesz részt ezeken a közvetlen eseményeken. Tehát magyarul nagyon kevés az, aki közvetlenül érzékeli a kamara szolgáltatásait, ezért is kialakult egy ilyen kritikus megnyilvánulása a vállalkozók részéről is, tehát nem csak a közvélemény részéről. Ennél fogva ez bennünket is terhelt, noha mondom, valójában az összes vállalkozó profitált abból, hogy azért működött egy teljes körű regisztráció, ezekből tudtunk szintetizált adatokat nyerni évközben is. Ez alapján tudtunk a kormánynak javaslatokat tenni a tekintetben, hogy mit kellene csinálni annak érdekében, hogy a vállalkozások boldoguljanak. Ez a kérdés így, ez már nem folytatható nyilván. Ráadásul ugye új kormány van, míg az új kormánnyal is ki kell alakítanunk azt a bizalmi kapcsolatot, vagy együttműködés, mert egyelőre ez még nem tartott, ahol ami kívánatos lenne. A szándékok, úgy látom, mind a két oldalról egyértelmű, a tovább folytatást illetően, de hát vannak politikailag érzékeny olyan múltbeli dolgok, ami miatt ez azért vizsgálattárgyát képezi, és ez ebből az következik, hogy előbb-utóbb kialakul egy új együttműködés, ennek már nem része a kamarai hozzájárulás, de mondom, ez legalább akkor a tehertétel volt nekünk, pont a megítélés miatt, függetlenül, hogy reális vagy nem reális ez a törekvés, de tény, ez egy politikai helyzet, ezen nem lehet változtatni, ezt el kell fogadni is, ebből kell kiindulni a továbbiakban.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában.
5: Egy nagyon jelentős évfordulóra kerülhetett sor Gyulán az elmúlt napokban. 460. évfordulót ünnepelhettek ön is, az érdeklődők is, láttam, hogy gyertyagyújtás is történt. Mesélne erről a rádióhallgatóknak, hogy mit is jelent ez a szám pontosan?
6: Én inkább megemlékezésről beszélnék tulajdonképpen, hiszen szeptember 2-án volt éppen 460 esztendeje annak, hogy Kerecsényi László hát gyakorlatilag kényszerűségből az 1566. ostromnak a végén, az utolsó fázisában úgy döntött, hogy megpróbál tárgyalásokat folytatni a várat körüllevő és a várat ostromló török hadak vezetőjével, és hát a megalapodásnak az lett a vége, hogy ezen a napon, szeptember 2-án Kerecsényi László átadta a várat Pertev pasának, és hát tulajdonképpen ez az az időpont, amikor megkezdődött Gyula 129 éves oszmán fennhatóság alatt lévő uralma. Ettől az időponttól vált Gyula az oszmán birodalom részévé, később Szandzsák központ lett, ugye a temesvári vilájátnek volt a része, egyfajta közigazgatási szerepet is kapott, de valójában ez a szeptember 2-ai időpont, ez egy szomorú esemény, hiszen Kerecsényi tárgyalásai és megegyezése ellenére ez a kivonulás, a vár átadása, ez egy vérfürdővé változott, tehát ezt igazából nem is lehet más szavakkal illetni, hiszen Kerecsényi ugyan igyekezett arra fektetni a hangsúlyt, hogy megőrizze a vár népnek, a megmaradt vár népnek az életét, főleg az oda bemenekült polgári személyek meg a várvédők szabadon el tudjanak vonulni. Ebben az időpontban ugye már teljesen kilátástalanná vált a helyzet. Erről is egy picit majd beszélni fogunk, hogy az ostrom időpontja, lesz az ostrom időpontjában zajló események hogyan is jutottak pontosan idáig, és miért kellett Kerecsényének ezt a kényszerű döntést meghozni. Viszont a szeptember 2-ánál maradva, hogy miért is emlékezünk igazából erre az időpontra, Kerecsény igyekezett úgy megkötni ezt a megállapodást, hogy biztosítva legyen az ő szabad elvonulások. Tulajdonképpen a magas várfalak mögött, amíg a palánkfalak is álltak, és fegyvereik voltak, addig neki volt valami a kezében. Viszont amikor kivonulnak a várból, akkor egy sokszoros túlerő, egy 15-szörös túlerővel szemben gyakorlatilag esélyük sem volt. Így van. Úgyhogy ő arra a megállapodásra jutott a török hadakat vezető Pertev pasával, hogy kölcsönösen túszokat cserélnek. A temesvári Beglerbék volt az egyik túsz egyébként, akit Kerecsényi kért, hogy oda kerüljön a kivonulás időpontjába, és elkezdték kinyitották a kapukat, és elkezdték a szekereket kivontatni, a megmaradt terményeket, azokat az értékeket elvinni, amivel még tudnak valamit kezdeni, és hát felfegyverkezve vonultak ki, mert ugye a megállapodásnak része volt az is, hogy az ágyukat benhagyják a várban, de hát az oldalfegyveréket nyilván megtartották, tehát egy felfegyverkezett, ugyanakkor az értékeire megfelelő módon odafigyelni tudó csapat kezdett el kivonulni, és hát a janicsárok, az ostromlók, akik már akkor 63 napja ott voltak Gyula falai alatt, hát látták, hogy a zsákmány ott van az orruk előtt. Tehát gyakorlatilag ők, akik egyébként zsoldosként vettek részt ebben a küzdelemben, hát látták elvonulni a zsákmányt. Ők nem nagyon vettek tudomást arról, hogy esetleg a hadvezetés egy másfajta megalapodás között, és elkezdték elkapkodni az értékeket, az asszonyokat, a szekereket elkezdték megállítani. Azt írják a krónikások, hogy alig egy mérföldre jártak a gyulai vártól, tehát gyakorlatilag ez nagyon kicsi távolságban volt a gyulai vártól, amikor megtámadták az elvonuló csapatot, akik nyilván elkezdtek védekezni, viszont már olyan messzeségben voltak a vártól, hogy addigra Kerecsényi már elengedte a túszokat, ő azt gondolta, hogy akkor a nehezén túl vannak, az ő kezében már nem volt semmi, amivel érvelni tudott volna, mehetett ő igazából panasszal Pertev pasához, hogy hát ez történt, de ott az események valószínűleg olyan gyorsan követték egymást, hogy ezt már nem is nagyon lehetett kontrollálni, és sajnos egy vérfürdőbe torkollott, nagyon sokakat megöltek. Van, aki el tudott menekülni, ugye az írásos feljegyzések arról szólnak, hogy Kerecsényit ott azonnal elfogták, tehát ő hiába ment már a pasához, ő akkor már nem tárgyaló partner volt, hanem hadifogoly, és hát utána azt tudjuk, hogy viszonylag hamar őt ki is végezték. Valószínű, hogy ez már nem a gentleman agreement mentén haladt ez az eseménysor. Pertev pasa, illetve az oszmán hadvezetés az úgymond hát megfelelően dühös is volt Kerecsényire, hiszen ez már a második alkalom volt, hogy Kerecsény úgymond sikeresen védte meg a várat, még akkor is, hogyha itt valójában egy átadás lett a váratadás lett a vége. Volt vele kapcsolatban ugye épp elég törleszteni való, és sajnos egy ilyen eseménybe torkolt. Úgyhogy szeptember 2-án igazából erre emlékezünk a gyulai várvédő hősökre, akik a végvári küzdelmek sorában a leghosszabb ideig, 63 napig tudták tartani a gyulai erősséget. Emlékezünk arra, hogy ők tulajdonképpen ezzel nem csupán a saját életüket, a gyulai várat, vagy éppen a környéket védték, hanem bizony ekkor Gyulavára már az ország három fővára közé tartozott. Ugye 1552 után egy picit a stratégiai viszonyok megváltoztak itt az egykori Magyar Királyság területén, és Eger és Temesvár mellett, Eger és Szigetvár mellett, hiszen Temesvár 52-ben elesett, Eger és Szigetvár mellett Gyula vált itt az alföldi régió legfontosabb erősségévé. És a gyulai vitézek kitartása, Kerecsényi kemény és határozott vezetése igazából meghozta a gyümölcsét, hiszen lelassította ezt a fajta oszmán offenzívát.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: gyűjteményetek, vegyük sorra, hogy mik érkeztek hozzátok, miket tudtatok beszerezni.
1: Az első fotóm, amit meg szeretnék mutatni neked, egy francia fotográfus, egy párizs fotográfus műtelméből származik, Ferdinand Molnérről van szó, aki egy rendkívül elegáns öltözékben egy mellképet készített Munkácsy Mihályról. Számunkra ez azért is érdekes több oknál fogva, mert egyrészt, mert ez a fotós, ettől a fotóstól más munkácsterebe ábrázoló képeket is őrzünk. Az az öltözék, amelyet Munkácsy Mihály ezen a fotográfián visel, viszont valószínűleg magának a művésznek is kedves volt, mert más fotográfus műtelmében, konkrétan René Dagron műtelmében is megörökítette magát ugyanebben az öltözékben. Ehhez kapcsolódik egy kisméretű Munkácsy ábrázolás, amely azonban nem portréfotóként funkcionált. Ez egy Amerikában kiadott, egy Felix Potten nevű áruház tulajdonos üzleti vállalkozásaként megvalósult kártyagyűjtemény darabja, amelyből néhány évvel ezelőtt már sikerült egy szintén Munkácsyt ábrázoló, de más fotó felhasználásával készült kártyácskát a gyűjteményben megszereznünk. És ez tulajdonképpen olyan, mint a... Tehát ezek nem játék célját szolgáló kártyák, hanem olyasmi kártyák, mint amit mindannyian ismerünk, például a focis kártyák, amit több generáció is gyűjt. Egy nagyméretű Munkácsy portrét is láthatunk, ami az ránézünk, akkor nem is tudjuk, hogy pontosan milyen technikával is készült ez az ábrázolás. Tehát egy nagyítót is egyébként ide tettem a sajtótájékoztató idejére, hogy az érdeklődő, akinek felkelti az érdeklődését, ez a nagyon kifinomult ábrázolás meg tudja nézni nagyítóval. Az 1850-es években szabadalmaztatott fotótechnikai eljárásról van egyébként szó. Egy a festőt ábrázoló heliogravőrt láthatunk itt jelen pillanatban, aminek az a különlegessége, hogy nagyon részletgazdag, nem raszteres, és rendkívül finom, szinte festői, tónus átmenetek létrehozására alkalmas. Az a fotográfia, amely alapján ez a nyomat készült, körülbelül 1895-ben születhetett, és hát Munkácsyt egyik kedvenc viseletében egy pöttyös nyakkendőben láthatjuk, ugye Lipp Rónai József is az emlékirataiban leírja, hogy Munkácsy imádta a pöttyöket. A következő tárgy egy részkarc, amely a Falóhőse című festményről készült, amely tulajdonképpen több ponton kapcsolódik Békés Csaba városához, ugyanis amikor Munkácsy Mihály 1874-ben megházasodott és elvette Dömás bárózvagyét, Cecil Pápiét, akkor egy Európa számos nagyvárosát és művészeti központját érintő nászútra indultak, amelynek tulajdonképpen a végállomása Csaba volt. És itt, tehát mindenhol néhány napot töltöttek csupán, de itt hosszabbra tervezték ezt a bizonyos, tehát ez a családlátogatás, pihenés, Munkácsy nagybátyja a kismegyeri birtokán egy műteremet is épített Munkácsy számára, azért, hogyha szeretne festeni műteremben, akkor erre is legyen lehetőség. És a kismegyeri birtokon dolgozók álltak modellt Munkácsynak, és készített több egy vagy két alakos vázlatot, majd utána készített egy kompozíciós vázlatot, majd a képet már Franciaországban festette meg. De számukra ez egy nagyon fontos a múzeum szempontjából, hogy ez a bizonyos színvázlat, amit úgy tudjuk, hogy Csobán kezdett el, ezután egy nagy tér és időbeli Varga betű bejárása után az 1980-as években felbukkant a Bizományi Áruház vállalat anyagában, és ezt akkor megvette a Békés Csabai Múzeum, és tulajdonképpen a kép, a végleges verzió 4 év múlva készült el, ám akkor hihetetlenül gyorsan az Amerikai Egyesült Államokba került. Tehát tulajdonképpen ez a végleges képverzió nem volt ismert Európában, is alig, és Magyarországon sem volt ismert, ezért tulajdonképpen néhány évvel később Munkácsi festett is egy redukciót erről a képről, és azért, amikor a festő a Milton kapcsán Munkácsi 1878-ban kapcsolatba került az osztrák származású Párizsban élő Charles Edelmeier műkereskedővel, akkor ő egyrészt nagyon korán már nagyon komoly képet Amerikában értékesített, és azért, hogy tulajdonképpen az európaiak sem maradjanak

0: Reprodukció nélkül sok képről, többek között a falu ősörös részkarc másolatokat készítetett. Egy Armand Matei Doré nevű francia grafikus művésszel. Egyébként a kép Henry Gibson Philadelphia gyűjteményébe került, úgyhogy tulajdonképpen egy érdekesség volt, hogy bár a képet nem ismertünk, de mégiscsak elérhetővé vált maga az ábrázolás. Egyébként az a különlegesség ennek a részkarc másolatnak, hogy ez a nagyvonalúan festett passzózus ecsetvonásokkal felépített háttér, ami ezt a képet jellemzi. Ezt a grafikusnak, hát nem is tudom milyen kifejezést használjak, újra kellett gondolni, ki kellett egészíteni, értelmessé kellett tenni azon képrészleteket, amelyek egyébként tehát a háttér sötétjében elbújtak, és az ott például a képen látható két fiúcska háttérben, egyébként az eredetén alig látszódnak, de a lelkismeres grafikus Doré ezt a két fiút nagyon-nagyon nagy odaadással és nagyon részletesen ábrázolja, sokkal nagyobb részletességgel, mint azt maga Munkácsi Mihály tette.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Startrádió.
1: A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Békés Csabán vette kezdetét az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását. Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Munkácsi Fest pénteki napján egy sajtótájékoztató keretében több érdekes tárgyat, a közelmúltban az intézményhez került új munkácsi relikviákat mutatták be a Munkácsi Mihály Múzeumban. Több fénykép, részkarcmásolat és egyéb izgalmas a festőfejedelemhez köthető darab került terítékre. A részletekkel kapcsolatban Gyarmati Gabriella művészettörténészt kérdeztük. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Anders.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

csúgy hónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.